Azrahat a szín felén is esőredet élek. Pirmezeller, gömezeller, jeserümmel tényleg. Szuszom én lakom, mosul szabulan, s letalibim. Pirtek onna csapa-csapa a tagitár hiszen. Hemmes úr, kakarjen, vesem a gitár éler. Pirmezeller, gömezeller, jeserümmel tényleg. Szuszom én lakom, mosul szabulan, s letalibim. Pirtek onna csapa-csapa a tagitár hiszen. Hemmes úr, kakarjen, vesem a gitár éler.